0: dina stream. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Amis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos akang.
0: Sok cobaan. Jalan